ez a gyelőny. Ledunyána, hogy nulló nem álló, lőle a csajó. Nulló zúr nem álló, lőle. Anyányi áó, mert szóna ne, zöve gyelőle.